Jó, szóval minél kapom, és jó, szóval helyre van. Oké, most egy hajtom, szóval a másik helyen a csapja.